0: Márkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege, a tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján, mondta el a sziget zárónapján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk csak este, az északnyugati határszélen lehet. Enyhén felhős idő, gyenge záporzivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válságkezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütéssel számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a sziget záró napján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk csak este, az északnyugati határ szélen lehet, enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen. Anya

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Astoria.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek, mégis így érzed magad,

elérek. Minden reggel arra mentem felétek, de eddig nem láttalak sosem. De most egy csapásra megváltozhat minden. Magányos voltam és rideg volt minden, ami fakó volt, üres és színtelen. Az most színesben pompázhat hirtelen.

még nem szólt a gomb, még nem gyűlt le a gomb. De a hangok belül lassúgják a kétségbe osont. Kicsit kékek meg zöldek, leszük igen néha. Én a Sunshine szemvekben levehetném.

franchise, mindig más a menüje. Mindig más a menüje. Mindig más a menüje.

0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
2: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Várj, nézd csak körbe, hogy merre jársz. Most

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a Színi Kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
2: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis titák elindulnak, felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
1: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefánia karnevál igazgatótól.
3: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik irakó napok.
1: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
4: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak egy tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
1: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
5: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27%-os éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő. Vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegfront átvonul száraz hideg levegővel a sarkvidékről.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvét ország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta el rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
2: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha egy tiszteletet kérhetem, a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
1: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétrét ország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sűi Péter főszervezőtől.
3: A nyitott porták, ami szintén Hétrétország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
1: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevárra. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kreszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődés Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
4: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27%-os éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő. Vasárnap 33 34 fok is itt a nyugati végeket. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegfront átvonul száraz hideg levegővel a Sarkvidékről.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

99.8. Görmend FM. Rákhangolva!

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a Színi Kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
2: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis ticák elindulnak. Felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nősténycicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
1: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefánia a karnevál igazgatótól.
3: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomótörténelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik irakó napok.
1: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
4: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek, ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészük, lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
1: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
5: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27%-os éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő. Vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeket. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegről átvonul száraz hideg levegővel a Sarkvidékről.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi Hétvét ország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta a rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
2: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát ha vagy tiszteletet kérhetem a jó érzésüket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásukat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
1: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétvét ország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sűi Péter főszervezőtől.
3: A nyitott porták, ami szintén Hétvét ország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
1: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevárra. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kreszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődési Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
4: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27 21%-os éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegről tárpönül száraz hideg levegővel a sarkvidékről.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
5: A mai műsorban a Körmendi napok gazdag program kínálatára tekintünk előre két interjú segítségével. Jaj Emilia stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. Jövő héten startol tehát a Körmendi napok program sorozata. Augusztus 18-a és 22-e között minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra, retroeste és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emilia műsorát augusztus 20-án 17.30-tól mutatja majd be a Körmendi Kastélyudvar színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emilia művész nevén Jaj Emilia, aki beszél majd arról is, milyen állomások vezet stand-up műsora megszületéséhez. Maradunk a Körmendi napoknál és augusztus 20-ánál egy Guinness Recorder lufi hajtogató is vendége lesz a Körmendi napoknak. Augusztus 20-án 15 órától olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben. Bízva abban, hogy sikerült érdekes műsort készítenünk önöknek, kíván kellemes rádióhallgatást itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: A mai műsorban a Körmendi Napok gazdag program kínálatára tekintünk előre két interjú segítségével. Jaj Emilia stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. Jövő héten startol tehát a Körmendi Napok program sorozata. Augusztus 18-a és 22-e között minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra, retro este és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emilia műsorát augusztus 20-án 17.30-tól mutatja majd be a Körmendi Kastély udvar színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emilia művész nevén Jaj Emilia, aki beszél majd arról is, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Goldberg Emiliával beszéltünk ma egy interjút, egy programajánlót, de hogyha sokak most csak így tanácstalanul néznének, akkor ha művész nevén említem, hogy Jaj Emilia, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek felcsillan a szeme. Körmendre jössz nem sokára, milyen műsorral?
1: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és egyben köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. A stand-up műsorommal érkezem augusztus 20-án, és ez egy másfél órás előadás. Az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
0: Annak idején gondoltad volna, hogy ebből színpadi, stand-upos műsorok születnek, amikor elkezdted ezt a nagy sikerű kezdetben videós, TikTokos sorozatot?
1: Nem, egyáltalán nem gondoltam rá, de nagyon jó döntés volt, és azóta is minden alkalmat nagyon várok és szeretek, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kedves projekt és színfoltja az életemnek.
0: Ha most belegondolok, azért másfél órán keresztül a közönség előtt a humor eszközével szerepelni, lekötni őket, hát ez egy nagyon nagy fa, amiben vágod a fejszédet, ez egy nagyon megfeszített intellektuális munka.
1: Igen, én csak ezt tudom mondani, utána az ember fél óráig egy agyhalott állapotába kerül, és beszélni se tud, de megéri.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Prolik és parasztok címmel mutatja be stand-up műsorát Jaj Emília Körmenden augusztus 20-án 17.30-tól a Körmendi Kastély udvarán. Az előadás ingyenesen látogatható. Jaj Emília, azaz Goldberg Emília a mai magazin vendége.
2: Beszéljünk egy kicsit ennek az egész sztorinak a történetéről. Mikor, hol datálható a csírája, mikor indult el ez az ötlet, mi a történeted?
3: Maga a Jaj Emília most már 2 éves, és először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, akik hasonlóan mondjuk esti intellektuális érdeklődések, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel, abban reménykedtem, hogy ők nem tiktokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán, hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vízkedtem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is, és akkor így valahogy egyszerűen szükségem volt egy kis, egy olyan szigetre, ahol azt csináltam, amit akarok, és így alakult meg ez az egész. És aztán persze több réteg alakult ki rajta, ugye a nagymamám 94 éves, és akkoriban eléggé hát betegeskedett is, és akkor így aggódtam érte, hogy mi lesz vele, szóval sokat járt a fejemben, meg hát nyilván azért gondoskodni is kell róla most már azért, és emiatt egyszerűen csak így jött magától ez az ötlet, hiszen ez egy egész napos feladat.

0: Jaj, Emília stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. A Prolik és Parasztok című műsort augusztus 20-án 17.30-tól mutatja be majd a Körmendi Kastély udvarán. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj, Emília, aki a továbbiakban is megosztja önökkel azt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
1: És akkor tényleg ez a zalai tájszólás, ezek a szófordulatok, akkor tulajdonképpen a nagymamától jönnek, ugye?
2: Persze, igen.
1: Az is jó, nagyon jó, hogy te meg fogékony vagy erre, mert ezért ez egy olyan bölcsesség is, amit a nagyszülők is hordoznak, amik ezekben a mondatokban is ott van. Persze humor, nevetni lehet rajta, de közben meg ott van tényleg a bölcsesség, a társadalmi kapcsolatok, a családi kapcsolatok, szülőgyerek, szülő-szülő, falu, család kapcsolatok, szóval, hogy ez egy ilyen közös örökség, amit a nagymamád is hoz, és te meg átvetted tőle, mert sokan rezonálunk erre a beszédre, szófordulatokra. Eltalál sokunkat. Érdekes, hogy ebbe a mai urbanizálódó világban úgy látszik, mindenkinek vannak falusi gyökerei, vagy valamilyen kötődés, mert annyira ismerős közeget teremtesz ezekkel a videókkal. Nehéz volt ezeket így megtanulni, ezeket a szófordulatokat, vagy a zsigereidben van?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak így a zsigereiben van, és hál' Istennek könnyen előhívható, és talán ezért is szereti sok ember, mert én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első kérdést, hogy első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, amit te is mondasz, hogy ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazd csekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet meg hát nagyon erős ilyen transgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én, és hogy ez nem egy szégyenlendő dolog, hanem igenis ez egy vállalható valóság.
1: Igen, és azt hiszem, hogy ebben a mai online világban, meg tényleg az útkereső világban, mert valahogy most a világ is szinte keresi az útját, de egyszerűen azt tudom mondani, a magam érzéséről beszélek, hogy a nyugalom szigete, mondom, a nevetés mellett, ami teljesen föloldja az embert, ugyanakkor ez a nyugalom sziget, amilyen világ megelevenedik ezekben a mondatokban, vagy kis apró történetekben, szóval ez még azokról a béke időkről szól, vagy onnan jön, amikor még úgy a fekete-fekete volt, a fehér-fehér volt, szóval egyértelműbbek voltak a dolgok.
2: Hát érdekes, mert hogy általában inkább bosszantónak szokták mondani a mama karakterét, neked, aki mondjuk húzamosabb ideig van így ebben a korosztályval, vagy ezzel a korosztályjal, az azért hát próbára teszi ugye az embernek az idegrendszerét, mert nem könnyű sokszor azért a mamákkal. Én örülök, hogy valakinek ez megnyugvást jelenti, szóval ez is egy érzés.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Jaj, Emília stand-up műsorával érkezik augusztus 20-án Körmendre. A Prolik és Parasztok című műsort augusztus 20-án 17:30-tól mutatja be majd a körmendi kastély udvarán. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília, aki a továbbiakban is megosztja önökkel azt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez. Egyébként hol volt neked az első színpadi fellépésed az online térből, mikor váltál valóság?
2: Hát kb. Egy éve a Göcsei Hatacárén volt életem első fellépése. Borzasztóan izgultam, semmilyen tudásom nem volt a stand-upról, azóta már hál' Istennek nagyon sok segítséget kaptam ez ügyben, és folyamatosan, ahogy megy előre az előadás, mert természeténél fogva egyre jobb és jobb lesz, és tényleg nagyon-nagyon szeretem csinálni, úgyhogy mindig gondolkodom, mindig formálódik egy kicsit, és hát egyfelől nyilván ugyanaz, de mégis mindig más egy kicsit. És pont most találkoztam egy Gellénházi közönségtalálkozón azokkal az emberekkel, azok hívtak el, Erzikék, akik arra az első előadásra is eljöttek nézőként, és azóta követnek is, és folyamatosan látom, és néha így üzengetünk egymást, hiszen olyan jó kis közösség van e mögött, és annyira örülök, amikor így mehetek tényleg az engem szeretők közé, vagy így ebben a mama karakterét szeretők közé, hogy nekem ez mindig egy nagyon nagy boldogság, akár stand-up, akár közönség találkozó, szóval nagyon várom már.
1: A Prolik és Parasztok előadást láthatják akkor a körmendiek, ami a vidéki és a városi élet különbségeit, vagy akár azonosságait, vagy közös dolgait is fejtegetik?
2: Igen. Ez az én saját élettörténetemen keresztül tart tulajdonképpen egy ilyen görbetükröt, ha lehet ilyet mondani, de igazából csak egy ilyen gyökér felfejtés, mert ugye nekem az apukám révén a budapesti gyökerek is vannak, és hogy talán, hogy egy emberen belül, hogy tud ez a kettő megférni, és egyben örökké háborúzni.
1: Egyébként mondtad, hogy a férjed inspirált arra, hogy kezdjél már ezzel valamit élőbe, vagy vidd nagyobb közönség elé. Ő elégedett azzal, hogy most már egyre nagyobb, egyre tágabb rajongói táborod van, közönséged van, fellépések vannak?
2: Persze, örül. A menedzserem is egyben azóta, mert már nem bír egy egyedül a sok mindent, úgyhogy abszolút ő mindig, hogyha valaki mondjuk oda jön az utcán hozzám, akkor ő még mindig napokkal később is, jaj, felismernek, jaj, de jó, hát milyen jó, hogy ilyen sokan ismernek. Szóval ő egy abszolút állandó tagja így a Jaj, Emília teamnek.
1: Mondtad, hogy szereted a fellépéseket, szereted a közönség találkozókat, ezek szerint szívesen látod a megkereséseket, mert benned van a hív.
2: Abszolút, igen, nagyon boldogan megyek.
1: Hát köszönöm szépen, mondjuk végig a beszélgetés alatt nem tudom, hogy miért egyébként, mert végül is a mama karakter még elő se jött, egyszerűen Goldberg Emiliával beszélgettem, de fülig ért a szám végig. Szóval képviselsz tényleg egyfajta ilyen feszültségoldó hangulatot, egy ilyen jó kedvet, ez a mai világban azt hiszem nagyon fontos, hogy ilyen oldott pillanatok, percek, órák legyenek nekünk.
2: Nekem is nagyon nagy öröm volt beszélni. Én is végig mosolyogtam.
1: Jó, hát akkor várunk szeretettel Körmendre augusztus 20-án, és biztos vagyok benne, hogy tömegek lesznek a színpad előtt majd.
2: Igen, ez az esemény, úgyhogy mindenki jöjjön, aki ráér.

0: maradunk a körmendi napoknál és augusztus 20-ánál egy Guinness Recorder lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak. Augusztus 20-án 15 órától olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben. Csatai Gergővel beszéltünk meg egy interjút. A körmendiek számára, sokak számára, családosok, kisgyerekek számára talán ismerősnek is csenghet a név. Csatai Gergő, Guinness Recorder és a lufi hajtogatás mestere, bűvész. Jól mutattam be röviden?
1: Ó, abszolút, sőt, hát ez még bőven kimerítő volt, igen, köszönöm.
0: Augusztus 20-án 15 órakor a körmendiek lát hatják a bravúrjait. Milyen műsorral érkezik Körmendre?
1: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen, éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen.
0: Úgy tudom, hogy az ön műsoraiban, produkcióiban a közönség is mindig szerves szerepet kap, így lesz ez Körmenden is?
1: Így van. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz. Úgyhogy igen, mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
0: Egy kicsit a ön életrajzára visszatekintve, először nézzük a bűvészetet, mikor kötelezte el először magát ennek a művészeti ágnak?
1: Fú, ez még általános iskolára nyúlik vissza egyébként. Az én első nagy élményem az volt, amikor bejött az ilyen utcai bűvészetnek, street magicnek hívták, amikor elindultak azok a tévésorozatok, amikor nagy bűvészek kimentek az utcára, és az utca emberének mutattak bűvésztrükköt, és én akkor még Szarvason, Békés megyében éltem, egy 10 000 fős kisvárosban, és fú, hát ez nekünk annyira megtetszett, hogy mi is akkor ilyen utcai bűvészek szeretnénk lenni, és akkor tanultunk pár trükköt, meg vásároltunk ezt az bűvészboltokban, és akkor jártunk így Szarvason az utcán bűvészkedni, de ez még általános iskola, tehát még ilyen 13-14 éves kor volt az első ilyen élményem.
0: És akkor gondolom a visszajelzések alapján is érezte, hogy ez erre rászületett, erre a dologra született, és akkor tovább fejlesztette.
1: Persze, hát azért ez egy nagyon jó érzés, amikor az ember valami különleges dolgot tud, és akár különleges dolgot mutatni a többieknek. Nekem egyébként a zsonglőrködés is így került utána 14 évesen be az életembe, hogy szerettem olyan dolgokat megtanulni, ami különleges, ami nem hétköznapi, ami egy kicsit ilyen, nem is figyelemfelhívó, mert nem a figyelemre vágytunk, de hogy valami extra, nem hétköznapi.
0: Mi volt az első nagyon jól sikerült trükk, vagy az, amikor úgy érezte, hogy hú, ez jó, ez az én repertoárom első darabja, amire büszke vagyok.
1: Én nagyon emlékszem, ez szintén még Szarvason történt. Van egy olyan trükk, amikor úgy néz ki, mintha az ember leharapna egy fémpénzből egy darabot a puszta fogával, majd amikor ráfúj, akkor újra egyben lesz a pénzérme, és látszódnak is a fogharapásnak a nyomai. Ez egy végtelenül egyszerű, egészen könnyen bemutatható, megvásárolható trükk, de emlékszem, hogy egy hölgyet sikerült nagyon meglepni vele, egy játszót téren bemutatva neki, és hát ő nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, meg tényleg nagyon nagyot kacagott rajta. És nekem az egy ilyen mai napig egy olyan pont, hogy azt az érzést azt szeretném bármikor.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, Guinness rekorder a magazin vendége, aki augusztus 20-án 15 órától a Körmendi kastély udvarán felállított színpadon szórakoztatja majd a nagy érdemű közönséget. Vele beszélgetek a folytatásban is arról, hogy került életének fókuszába a szórakoztató művészet. És akkor nézzük a lufikat, ez hol szólította meg?
2: A lufik azok később, már 20 éves koromban kerültek úgy be az életembe, hogy én ugye zsonglőr és bűvészként dolgoztam, de inkább akkor még zsonglőrként voltam bent egy rendezvényszalon produkciói között, és 2020-ban nem találtak lufi hajtogatót, aki a Margit szigeten Budapesten 9 napon keresztül tudott volna menni lufit hajtogatni, és megkérte a főnök, hogy ugorja be. Ez ilyen nagyon egyszerűen történt, és az lett a vége, hogy 9 napon keresztül én hajtogattam a Margit szigeten az Ultra Európa bajnokságon a lufikat.
1: A lufi tulajdonképpen egy egyszerű dolognak is, tárgynak, játéknak tűnik, de azért ki kell ismerni a fizikáját, ugye?
2: Persze, sőt, fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, meg kicsit ilyen komolytalannak hangzik, hogy full lufi hajtogató, de valóban ez egy óriási iparág, és ez ugyanúgy egy szakma, mint bármelyik másik.
1: Ha már itt a bűvészkedéssel megkérdeztem az első igazi siker érzést, a lufi hajtogatásnál mikor érezte azt, hogy hú, ezt is beveszem a repertoárba?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én alapvetően lufikban azt szerettem meg, és már ezt a Margit szigeten 16 évvel ezelőtt is éreztem, hogy nem is maga a tárgya lényeg. Tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek,

0: lufizás, így pont így találkozott nálam, és akkor ebből született egy nagyon mozgalmas, felettébb szórakoztató műsor, ami egyébként majd most Körmenden, augusztus 20-án el is fog játszódni.
1: Bár mondta, hogy a lufi hajtogatásnál persze fontos maga a kis figura, hogy kialakul, de közben szeret kommunikálni, meg szórakoztatni emellett is a közönséget, de most vissza a figurákhoz, azért ezeket meg kell tervezni, ezt ki kell találni, ez előzetesen van valami tervrajz, vagy hogy történik?
0: Hát, ha nem is feltétlenül tervrajz, de igen, mindenképpen, hogyha mondjuk egy új mese megjelenik, vagy egy új karakter bárhonnan előkerül, akkor azt meg kell tervezni. Ebben az a jó egyébként a lufi hajtogatás, mert kicsit olyan, mint a Lego építőkockák, hogy megvannak azok az alap technikák, vagy alap kis eszközök, amiket én tudok utána kombinálni. Gondolok például olyan fajik egyszerűségű dologra, hogyha mondjuk én tudok női mondjuk szoknyát csinálni lufiból, piciben, akkor ez a szoknya az mindegy, hogy egy hercegnőnek a szoknyája, vagy egy előttem álló kislány kír, hogy őt magát csináljam, meg lufiból akkor neki csinálok szoknyát. Tehát, hogy ez ugyanúgy kombinálható, hogy az ember megtanul hercegnőt csinálni, akkor onnantól kezdve csak a színt kell változtatni, meg a haj stílust, és akkor az összes hercegnőt tudja. És ezekből a kis Lego építőkockákból igazából, ha úgy összepakolja az ember, akkor bármit meg lehet csinálni.

0: Egy Guinness Recorder lufi hajtogató is vendége lesz a Körmendi napoknak. Augusztus 20-án 15 órától olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató, akit a műsora mellett többek közt arról is kérdezek, hogy vezetett életpályája a szórakoztató művészetek felé, milyen mérföldkövek voltak ebben.
1: Egy másik dolog, ami nem egyszerű, és megint csak azt tudom mondani, hogy erre is születni kell, hogy a közönség megszólítása, mert a Szegedi Rakpartfesten 30 ezer ember előtt, máshol kisebb közönség előtt, de mindenkit képes megszólítani, ennek mi a titka?
2: Nagyon nehéz elmondani, mindig szeretem úgy látni a közönséget, nem külön emberekből álló, hanem szerintem a közönség az úgy az egyes számban kezelhető, hogy ő a közönség, és nekik mindig van egy hangulatuk. Ezt bűvészeknél úgy szoktuk esetleg talán mondani, hogy mintha egy ilyen egy nagy

0: majdnem lebegne a közönség fölött, aminek mindig van egy hangulata, mindig van egy sajátos jelleme, amit a benne alkotó vagy itt az alkotó emberek adják, és én azzal az egy szellemmel próbálok úgy kommunikálni, vagy vele együtt kapcsolódni, hogy az neki jó legyen. Minden közösség más pont emiatt, van egy kicsit dizgősebb, van amelyik egy kicsit nyugodtabb, van amelyik kicsit ijedősebb, még az elején félősebb, főleg gyerkőc közönség, van amelyik egy kicsit kekeckedősebb, jutottam ott beleszólós a bűvésztrükkökbe, de hogy nekem ezt felelősségem, meg munkám is úgy időzíteni, meg úgy csinálni a műsort, hogy mint egy lovaskocsinál a gyeplőt fogjam végig, és irányítsam az ő figyelmüket, meg hangulatukat, de ez évek, sőt évtizedeknek a gyakorlata egyébként.
1: A beszélgetésünkből is kiderül meg, ahogy olvastam egy kicsit az eddigi életpályáról, szakmai életútról, számomra az derül ki, hogy azért a nagyon jól sikerült és jól összeállított műsorok mellett folyamatosan akar tanulni, fejleszteni, és mi az a például a bűvészet terén, vagy akár a lufi hajtogatás terén, amit mindenképpen el szeretne érni, megtanulni, bemutatni, elsajátítani, de még ön előtt van ez.
0: Így van, ugye alapvetően én mindig szeretek újítani, meg mindig szeretek új dolgokat műsorba is beletenni. Kettő dolog miatt, az egyik, hogy ne legyen unalmas a nézőknek sem, tehát hogyha ne találtán jövőre is lesz szerencsém körbenden fellépni, akkor ne ugyanazt a műsort lássák, mint amit idén. A másik pedig az, hogy én is próbálok védekezni úgy a kiégés ellen, hogyha az ember évtizedekig csak ugyanazt a műsort csinálja, az neki is unalmas lesz, az pedig meglátszódik utána az előadáson. Tehát minden évben igyekszek egy új műsort összerakni. Amit most egyébként szeretnék, az kicsit a bűvész vonalat egy kicsit úgy jobban visszahozni az életembe, hogy én nagyon elmentem a lufik felé műsorban is, és szeretnék majd egy kicsit most inkább ilyen felnőttebbeknek szóló, kicsit viccesebb hangulatú bűvész műsorokat csinálni, lesz most az idei évnek a második felében, így talán karácsonyig bezárulnak még egy nagy feladatom.

0: Kassai Gergő bűvész, lufi hajtogató, Guinness rekorder a magazin vendége, aki augusztus 20-án 15 órától a Körmendi kastély udvarán felállított színpadon szórakoztatja majd a nagy érdemű közönséget. Vele beszélgetek a folytatásban is arról, hogy került életének fókuszába a szórakoztató művészet. Az is biztos, azt is érzékelem, hogy nagy igény van az ön által képviselt szórakoztatásra, jól tele lehet a műsor naptára.
1: Így van, hát nem titok, nekünk most a legtávolabbi foglalásunk az már 2027 júniusa, szóval, hogy már van, aki egy évvel előre is lefoglalja a műsort, sőt, talán már kettő is van 2027-re. Már most ugye a Mikulás várás az már lassan teltházzal megy, már szilveszter éjszakára is elígérkeztem egy szállodába szórakoztatni a vendégek, még ott visszaszámlálás előtt. Úgyhogy igen, hál' Istennek lekopogom nagyon gyorsan, de igen, hónapokkal, sőt, hát van, hogy fél évvel előre kell gondolkodnunk.
0: Még itt a közeledve az interjú zárásához beszéltünk a kezdetekről, és ön fölismeri-e a családi öröklés úgymond vonalában, hogy vajon kitől hozhatta ezt az affinitást, ügyességet, tehetséget, honnan jön ez a gén?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én talán déd nagypapámat mondanám anyai ágon. Ő volt egyébként hangszerkészítő, citerákat készített egyébként egy asztalos műhelyben, meg gyufaszálakból ilyen kis maketteket rakott össze. Tehát az ilyen kézügyesség és a szereplés, talán a zeneiség útján az ilyen déd nagypapa felől jött. Úgy egyébként más nincs a családban, aki hasonló dolgokkal foglalkozna. És bevallom őszintén, hogy amikor még általános iskolában, meg gimnáziumban voltam, az rendben van, hogy bűvészkedés, meg zsonglőrködtünk meg, stb. De hogy én egyébként szerepelni úgy, mint mondjuk önállóan kiállni, és nem tudom, verset mondani, vagy valami ilyesmi, én azt nagyon nem szerettem még akkor. Szóval, hogy ez ilyen fura, szerintem dédpapámtól jött ez így.
0: Ezt is teljesen értem, megértem, és átérzem, hogy tényleg tulajdonképpen hát az öntől távol eső terület versmondása, az ott nem érezte otthon a közegben magát, de amint a saját területére tévedt, véletlenül, meg tényleg... Ott már jöhet a közönség bármennyi is.
1: Így van, mert hát most már azzal se lenne, tehát a versmondással se lenne gondom, mert csináltam már olyan műsort is, ami egy kicsit ilyen mélyebb hangulatú, mondjuk fiatal, nem tudom, általános iskola vagy középiskolásoknak olyan szóló műsor, ami kicsit így az élet nehézségeiről vagy az előttük álló kihívásokról is szól néha. Szóval, hogy az abszolút nincs a drámai, ilyen lirikusabb rész sem egyébként most már tőlem távol.
0: Köszönöm szépen Csatai Gergőnek ezt a színesre sikerült programajánlót, akkor szeretettel várjuk.
1: Köszönöm
0: augusztus
1: szépen.
0: 20-án.
1: Én szeretettel érkezek is.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a színi kritikusok díja. Köszöntöm önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
4: Tavasztal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis ticák elindulnak, felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
3: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefánia karneváligazgatótól.
4: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik irakó napok.
3: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
1: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
3: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
5: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27%-os éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő. Vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeket. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegről tárgyanú száraz hideg levegővel a Zsangvidékről.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: We carry on.
1: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvédország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta a rádiónak Lacó Tamás igazgató.
2: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha egy tiszteletet kérhetem, a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
1: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétvédország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sűi Péter főszervezőtől.
3: A nyitott porták, ami szintén Hétvédország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
1: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karneválra. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kreszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődési Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
4: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27 százalékos éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeket. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegfront átvonul száraz hideg levegővel a sarkvidékről.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a Színi Kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
2: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis cicák elindulnak, felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akciónk. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
1: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefáni a karnevál igazgatótól.
3: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik irakó napok.
1: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
4: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
1: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
5: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27%-os éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő. Vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeket. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegről átvonul száraz hideg levegővel a sarkvidékről.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli-teli-teli-teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek,

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvédország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta el rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
2: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha egy tiszteletet kérhetem, a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
1: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétvédország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sui Péter főszervezőtől.
3: A nyitott porták, ami szintén Hétvédország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
1: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevárra. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kreszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődési Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még rekkenő hőségre készülhetünk, csapadék nélkül. Rendkívül magas lesz az UV-sugárzás. A felfrissülés azonban már itt van a kertek alatt, fogalmazott Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
4: Csapadékra nem számítunk. Igen, száraz lesz most is a levegő. Még nekem is meglepő volt egyébként. Éjfél egy órakor 27% volt a levegő relatív nedvesség tartalma. Közel 40 éves észlelő gyakorlat alatt 27%-os éjszakai légnedvességre nem nagyon emlékszem. Gyorsan melegszik az idő. Vasárnap 33 van 34 fok is itt a nyugati végeket. A jövő hét hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hidegfront átvonul száraz hideg levegővel a sarkvidékről.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a színi kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
2: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis ticák elindulnak, felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába és itt-ott-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
1: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefánia karnevál igazgatótól.
3: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik kirakó napok.
1: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Görmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Görmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
4: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
1: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front érkezik a következő hét elején, a változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, azonban az vasárnapi 33-34 ez egy jelentősebb változás, és a csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában 99.8 Görmend.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Tüntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvét ország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta el rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
2: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát ha vagy tiszteletet kérhetem a jó érzésüket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
1: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétrét ország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sui Péter főszervezőtől.
3: A nyitott porták, ami szintén Hétrétország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
1: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevára. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kereszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődés Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front érkezik a következő hét elején. A változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére. Az már az vasárnapi 33-34 érkezik, ez egy jelentősebb változás, és a csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik, 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a Színi Kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
2: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis cicák elindulnak, felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
1: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefánia karnevál igazgatótól.
3: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik irakó napok.
1: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Görmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Görmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
4: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
1: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front érkezik a következő hét elején, a változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, az már az vasárnapi 33-34 ez egy jelentősebb változás, és a csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában 99.8 Görmend.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Rákhangolva.
2: I got a melody.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvétország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta el rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
2: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha a tiszteletet kérhetem, a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
1: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétvétország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sűi Péter főszervezőtől.
3: A nyitott porták, ami szintén Hétvétország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
1: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevárra. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kreszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődés Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front érkezik a következő hét elején. A változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, az már az vasárnapi 33-34 történik. Ez egy jelentősebb változás, és a csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik, 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hallgatunk.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a Színi Kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
2: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis cicák elindulnak. Felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nősténycicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
1: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefáni a karnevál igazgatótól.
3: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik irakó napok.
1: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amelyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
4: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
1: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front érkezik a következő hét elején, a változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, az már az vasárnapi 33-34 ez egy jelentősebb változás, és hát csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, soha sem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: megtalál.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvét ország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta el rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
3: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát ha vagy tiszteletet kérhetem a jó érzésüket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásukat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
2: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétrét ország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sui Péter főszervezőtől.
4: A nyitott porták, ami szintén Hétrétország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
2: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevárra. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kereszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődési Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
1: Időjárás jelentés.
2: Hideg front érkezik a következő hét elején. A változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a sarkvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére. Az már az vasárnapi 33-34 ez egy jelentősebb változás, és a csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
0: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágyulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda.
6: Szép estét, jó rádiózást velünk! Ismerős és kevésbé hallott dallamokba lesz részünk. A 112. adásunkban Önök a Beatles legkorábbi nótáit mutatjuk be. 1960-ban alakultak Liverpoolban. És aki még nem tudná, a zenekar tagjai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr voltak. A zenekart könnyű zene legbefolyásosabb együttesének tartják. Ez igaz a dalaikra, valamint a kultúrára való hatásukra is. Az 1950-es évek rock'n'rolljában gyökerező hangzásvilágukba innovatív módon építették be a klasszikus zene és a hagyományos pop elemeit. Brian Epstein menedzser formálta őket profi zenekarrá, George Martin producer pedig fejlesztette felvételeiket. Ebből sugázunk majd egy órányi szerzeményt. Kedves hallgatóink, a The Beatles következik.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a Színi Kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
2: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis cicák elindulnak, felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
1: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefánia karnevál igazgatótól.
3: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik kirakó napok.
1: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Görmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Görmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
4: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen, éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhez, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
1: Mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front érkezik a következő hét elején, a változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, azonban az a vasárnapi 33-34-hez egy jelentősebb változás, és hát csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
6: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
7: A következő órában egy hölgy előadóval ismerkedünk meg. Janis Joplin jött, játszott, énekelt, és nagyon hamar elment. Az amerikai énekesnő és dalszerző korának egyik legikonikusabb és legsikeresebb rock előadója volt, akit az erőteljes mezzoszoprán énekéről és izzó színpadi megjelenéséről volt ismert. 1967-ben vált ismerté a Monterey Nemzetközi Popfesztiválon való fellépése után, majd közkedvelt előadóként az 1969-es Woodstocki Fesztiválon. 27 éves korában heroin túladagolásba hunyt el. Halál után kiadott szólóalbuma a Pearl első helyen végzett a Billboard 200-as listáján. 1995-ben ő lett az első női szóló előadó, akit a jogosultságának első évében beiktattak a rock and roll hírességek csarnokába. Rolling Stone minden idők 200. legnagyobb énekese listáján a 208. helyre rangsorolta Joplin, és hatása ma is tart. 2025-ben az Egyesült Államok egyik legkelendőbb énekesnője volt az Amerikai Hanglemezipari Szövetség 18,5 millió eladott albumával.

0: Kedves hallgatóink, önök a Rokszadamai Egyben a 112. műsorában a The Beatles, valamint Janis Joplin szerzeményeit hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket, a technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is. További szép estét, a jövő héthez sikereket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szállulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda! Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvét ország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsei Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta a rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
4: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha vagy tiszteletet kérhetem, a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
3: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétrét ország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megye határokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sui Péter főszervezőtől.
5: A nyitott porták, ami szintén Hétrétország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
3: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevárra. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kereszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog. Tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, Turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Petőmiájfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődés Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária Történelmi Karnevál idején is megtekinthető.
1: Időjárás jelentés.
3: Hideg front érkezik a következő hét elején, a változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
6: Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, az már az vasárnapi 33-34-hez egy jelentősebb változás, és hát csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki jól van, és belevághatunk a tudományos hírekbe. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újjá tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk. Nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektívában, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tipmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója, egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak. Nyertek!
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontinglioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem él tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatba, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre, visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe. És akkor lássuk még egyszer a számokat, összesen egyébként 33 beteg kapott kezelést 3 különböző dózis szinten, közülük 11-en DIPG-ben szenvedtek, 18 betegnek kiújult, de nem az agytörzset érintő daganata volt, 4 betegnek pedig kiújult daganata volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség. Egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, Spot Cell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A Spot Cell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátása nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint riboszómákat is kívülről kell biztosítani a számára. Éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen is újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi Spot Cell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása, azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni. De van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese, a jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne a hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy újabb érdekes témával folytatjuk, és remélem, hogy mindenki jól hall engem, ugyanis a hallással fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat mondhatnám úgy is bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezetnek, hanem számos mindennapi tevékenység is károsodást okozhat. Tehát, amíg a leépült izomzatunkat újjá tudjuk építeni néhány hónap alatt, egyébként addig a hallást nem ezt a bizonyos mondatot, hogy ami egyszer oda lett, az oda lett. Egyébként Valeria Pavlovich Roof mondta, az amerikai Ohio államban található Cleveland Klinika audiológusa és hallásvesztés specialistája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu. És azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók, a fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncert helyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is. Gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. és akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, és ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem, a fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos. Fontos, hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenység közben.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána a következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Británia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan élelmiszerpárokra gondoljunk, mint a tehéntej kontra zabtej, aztán a csirkés szendvics kontra csirke utánzatú növényi szendvics, illetve különféle szószók, a majonéz, illetve azoknak a vegán változata is szerepelt az élelmiszerpárok között, illetve természetesen a hús is kontra a növényi alapú hús helyettesítő. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor jöjjön a lényeg, vagyis a kutatás eredménye. Nem lesznek jó híreim. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből

0: tápanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: is marad.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, elképesztő, hogy az emberiség mennyire büszke a kommunikációs hálózataira, az internet feltalálására, a 4G-re, az 5G-re, a videócsetes lehetőségeken keresztül, a földbolygó másik oldalára való telefonáláson át, viszont elképesztő, hogy milyen kommunikációs hálózat zajlik ezzel párhuzamosan a természetben. No, nézzünk csak rá földbolygónkra erről az oldalról is, hogy a méhek eltáncolják a táplálékforrás helyét, sokkal köztudottabb információ, mint hogy lábnyom feromonokkal is útba igazítanak. Ma már tudományosan bizonyított az is, hogy a préri kutyák nem csak magát a veszélyt jelzik társaiknak, hanem képesek a ragadozó méretét, alakját és akár a színét is megadni, de hogy a gombák utasítást küldjenek a hangyáknak, egy új dokumentum sorozat mutatja be egyébként ezekkel a hihetetlenül érdekes példákkal a természetet átszövő kommunikációs hálózatot, vagyis azt, hogy a természet már jóval az ember előtt létrehozta a saját információs hálózatait, írja a HVG tudományos rovata. Na, kukkancsunk egy kicsit bele ebbe a sorozatba.

0: A préri kutya első pillantása bájos, kíváncsi rágcsálónak tűnik, valójában azonban az állatvilág egyik legösszetettebb riasztó rendszerét működteti, a föld alatti kolóniákban élő állatok számára minden másodperc számít, ezért a veszélyt jelző hangok sokkal többet közölhetnek egy egyszerű figyelmeztetésnél. A préri kutya gégefője a nagyon mély frekvenciáktól egészen az ultrahangig képes hangot létrehozni. Ez a széles tartomány sokféle árnyalatot és részletet tud megosztani azokban az üzenetekben, amelyeket egymásnak átadnak. Így magyarázza Péter Szaraje, természetvédelmi biológus, a Dokumentum sorozatban a jelenséget. Ez szerint tehát a préri kutyák képesek különbséget tenni a ragadozók között, sőt, hangjelzéseik a veszély méretére, alakjára és színére is utalhatnak. Aztán, ami a méheket illeti, a méhek kommunikációja szintén jóval összetettebb annál, mint amit a híres riszáló táncuk alapján gondolnánk. Egy több tízezer egyedből álló kaptár működéséhez folyamatos és pontos információ áramlás szükséges, amelyben a tánc mellett az illatok és különféle kémiai jelek is fontos szerepet játszanak. A kutatások szerint...
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik az ivartalanítási akció Vasban. A karnevál után is bekapcsolódhatunk a mozaik készítésbe. Szombathelyre kerülhet a színi kritikusok díja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Továbbra is elérhető megyénkben az ivartalanítási akció. A nem kívánt szaporulat megelőzésére életre hívott kampányt az Állatvédők Vasi Egyesülete koordinálja. A lehetőséget elsősorban az arra rászoruló gazdiknak biztosítják. Tudtuk meg Vértesi Andreától, a szervezet elnökétől.
3: Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis cicák elindulnak, felfedezik a világot, bemásznak autókba. Nagyon jellemző az, hogy karosszériába is itt-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. Aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akció. Nálunk kell jelentkezni. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
2: A Szavária karnevál után is folytatódik Szombathely közösségi mozaikjának építése. A jubileumi rendezvénysorozat tiszteletére készülő látványosság kicsinyített változatát a hétvégén a Művészetek utcájában mutatják be. A teljes mű pedig a tervek szerint október végére nyeri el végső állapotát. Tudtuk meg Grünwald Stefáni a karnevál igazgatótól.
4: Ez a nagy mozaik, a Salamon csomó történelmi témapark medencéjébe kerül majd elhelyezésre. Ezeket a kis mozaik kockákat darabonként meg lehet vásárolni. Ez is a szlogenünk, hogy régy része az egésznek, hiszen így áll össze majd a közös kép, ami a 25. jubileumot is megörökíti egy római 25-ös számmal, és nem csak tulajdonosai lehetünk ezeknek a kis mozaik darabkáknak, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kis mozaik darabját a tulajdonos elhelyezze a nagy egészben. Erre vannak úgynevezett mozaik irakó napok.
2: A Vörös Sándor Színház produkciója is esélyes a Színi Kritikusok díjára. A Szombathelyi Teátrum Takarásban című darabja kapta ugyanis idén a legtöbb jelölést. A címet szeptember 20-án adják át a fővárosban. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal ítéli oda az elismerést, amellyel az évad kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. A 14 kategóriában 3-3 várományos közül kerülnek ki a nyertesek. Jövő héten startol a Görmendi Napok programsorozata. Az ünnepi események vendége lesz egy Guinness rekorder lufi hajtogató is, aki augusztus 20-án szórakoztatja a családokat. Olyan műsorral érkezik Görmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el Csatai Gergő bűvész.
5: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen éppen csak egy tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen. Ugye egy bűvészük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhöz, úgyhogy mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
2: mentik a halakat a kiszáradó vízfolyásokból. A rendkívüli vízhiány és a tartós hőség miatt egyre több patakban kerülnek veszélybe az állományok, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A szervezet önkéntesek bevonásával indította el a mentési munkálatokat. Arra kérik a lakosságot, ha bajba jutott halakat vagy kiszáradó vízszakaszt észlelnek, először a halőröket értesítsék, és ne kezdjenek önálló mentésbe.
1: Időjárás jelentés.
2: Hideg front érkezik a következő hét elején, a változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
6: Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, azonban az vasárnapi 33-34-hez egy jelentősebb változás, és hát csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkret csíkot húztam magam után, magam után.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsey Gimnázium. Kinyitottak az őrségi porták a jubileumi hétvét ország tiszteletére. Szombathelyre költöztek Pető Mihály fa értékei. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Az évforduló méltó megünnepléséhez a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Mondta el rádiónknak Lacó Tamás igazgató.
2: Úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha egy tiszteletet kérhetem, a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásokat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.
1: Javában zajlik az őrség legnagyobb kulturális programsorozata. Hétrét ország tiszteletére ezúttal is kinyitottak a környékbeli porták. A köztivál újfent átlépi a megyehatárokat, sőt Szlovénia is fontos helyszíne augusztus 23-áig a jubileumi eseményeknek. Tudtuk meg Sűi Péter főszervezőtől.
3: A nyitott porták, ami szintén Hétrétország találmány, és emiatt ugye 25 éve létező, napközben lehet látogatni a megadott időpontokban és helyszíneken. 33 van most pillanatnyilag. Térségen belül, ami azért kiterjed egy 30-40 kilométeres körre, Zalavas és kicsit a határon túli szlovéniai területekre is. Napközben ad kirándulni és élményszerzésre alkalmat. Be lehet járni a környéket és hát a helyi dolgokkal ismerkedni és belekóstolni.
1: Fesztivál Mozaik címmel különleges fotókönyv készül a 25. Szavária történelmi karnevára. A kötet Mészáros Zsolt 10 000 karneváli felvételéből válogat, végül több mint 130 fotó kapott helyet benne emlékező szövegek társaságában. A könyvet Bonyhádi Károly grafikus művész tervezte. Az alkotó már 20 éve fotózza rendszeresen Szombathely legnagyobb történelmi rendezvényét. A kiadvány az elmúlt évek látványos és emlékezetes pillanatain keresztül mutatja meg, milyen a karneváli forgatag. Írja a Vahol. A végéhez közeledik az új gyalogátkelőhely és jelzőlámpás csomópont kialakítása Petőfi telepnél. A 86-os főút és a Halastó utca kereszteződésében a helyiek által több évtizede áhított fejlesztés zajlik. A nyomógombos zebra mellett forgatható trafiboxot is telepítenek, amelyben folyamatosan működik majd sebességmérő kamera. A csomópontnál már csak a burkolati jelek felfestése és a kereszttáblák kihelyezése van hátra. A tervek szerint pedig az iskola kezdésre már a jelzőlámpás rendszer is működni fog, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Pető Mihály fa mutatkozik be augusztusban Szombathely belvárosában a Fejszt György téri értékkirakatban. A szabadtéri kiállításon a mintegy 200 lakosú délvasi település közösségi életét, hagyományait, turisztikai értékeit és nevezetességeit ismerhetik meg az érdeklődők. A bemutatón a többi közt a 100 éves helyi tűzoltóság, a Pető Mihályfai szőlőhegy és a Kiskápolna is helyet kapott. A Nemzeti Művelődés Intézet havonta megújuló kiállítása a Szavária történelmi karnevál idején is megtekinthető.
0: Időjárás jelentés.
1: Hideg front érkezik a következő hét elején. A változás akár zivatarokat is hozhat. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget. Hétfő kedd csökkenni kezd a hőmérséklet. Hideg front átvonul száraz hideg levegővel a Zsarvidékről. Hát ez eleinte 27 fok környékére, az már az vasárnapi 33-34 környékhez egy jelentősebb változás, és a csapadék is érkezik valószínűleg a hét elején is. Utána aztán eléggé bizonytalanok a modellek, most is látszik 19-20-a környékén is csapadék, és már úgy néz ki, hogy ez a 30 fok fölötti extrém hőmérséklet valószínűleg nem tér vissza, de nem lesz azért hideg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. 2 nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint 2/3-ában nem volt áram.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Csak egy kicsit engedj oda közelebb. Hadd hallgasson, hogy dobban meg a szíved. Hogyha dobban, értem dobban, ne van.

99.8 Görmend FM. Yeah.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: A napokban is sok helyen csaptak fel a lángok vasban, újabb szabadtéri tűzekhez riasztották a vármegyei tűzoltókat. Pácsonyban 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, a lángok pedig szénabálákra is átterjedtek, a tüzet a vasvári egység fékezte meg. Nemesrebbe Hollóson már egy hektáron kapott lángra a száraz fű, itt a körmendi hivatásos tűzoltók három vízsugárral akadályozták meg a tűz tovább terjedését. Hasonló eset történt Kenyeriben az Adi utcában, Jánosházán pedig 300 négyzetméteren égett egy akácos aljnövényzete, adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Megkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt augusztus 24-től megváltozik a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. Kékesi Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik kedden 17 órától a Körmendi Napok idei programsorozata. A tárlatnak a Városi Kiállítóterem ad otthont. A közönséget Tóth Judit, a Körmendi Művelődési Központ múzeum és könyvtár igazgatója köszönti majd, a kiállítást Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész nyitja meg. A tárlat szeptember 6-ig látogatható a Városi Kiállítóteremben. Az idei körmendi napokat augusztus 18 és 22 között rendezik meg. A többnapos program sorozat kulturális, művészeti és közösségi programokkal várja a város lakóit és az oda látogatókat. Forgalmi rendváltozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani a körmendi napok rendezvényei miatt, elsősorban augusztus 19-én szerdán, közölte a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Ezen a napon tartják a hagyományos Rába Parti csónak felvonulást és tűzijátékot, amelyeket kulturális programok követnek. A szervezők arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi korlátozásokról, és lehetőség szerint használják a kijelölt parkolóhelyeket. Ismert magyar filmek népszerű dalai csendülnek fel élő koncerten augusztus 20-án a Körmendi Batthyány Kastély udvarán. A 19 óra 15-kor kezdődő ingyenes programra minden korosztályt várnak. A koncert műsorában többek között a Csini Baba, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Honfoglalás, az István a király és a Made in Hungary című filmekhez kapcsolódó ismert dalok szerepelnek. Lovasbemutatót tart a Batthyány Lovas Bandérium augusztus 19-én szerdán a Körmendi Batthyány Kastély udvarán. A program délután 4:30-kor kezdődik, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A Bandérium közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az idei program újdonsága, hogy a hagyományos esti csata előtt barátaikkal közösen mutatják be lovas tudásukat a közönségnek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatás Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Home projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűsítő hatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként nyár végéig online kérdőív segítségével gyűjtik a lakossági tapasztalatokat. Több a gyerekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat orvosok augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülőket és a pedagógusokat várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A program célja, hogy a közérthetően hiteles információkat kapjanak a gyerekkorban gyakran előforduló egészségügyi problémákról, azok felismeréséről, megelőzéséről és a korszerű kezelési lehetőségekről. Igaz Gyöngyök címmel nyílt meg Süle Gyöngyi, a 3FK fotóklub tagjának bemutatkozó kiállítása a Letenyei Fáklya Művelődési Ház kiállító terében. A tárlaton nagyméretű fotókon a kert és a természet szépségei, valamint a virágokról és rovarokról készült makrofotók láthatók. A kiállítás alkotásai a természet apró részleteit és változatos formáit mutatják meg. A természetfotózás iránt elkötelezett alkotó munkáit szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Készül a szezonra az Aegis Körmend. Az új vezetőedző Kocsis Tamás lesz munkáját Érsek Marcell és Lógár Bence segíti. A 41 éves Ferenc Csaba visszavonult, a továbbiakban szakmai vezetőként támogatja a klubot. A magyar kerethez Takács Kristóf Sopronból és Csuti Kornél Oroszlányból érkezett, míg Kohil Erik Pakstól csatlakozott 1+1 évre. A csapattól távozott többek között Hanzen Dániel, Kis Benedek, Dr. Péter és Garambölgyi Ákos. A klub 3 légióst is igazolt. A körmendiek a következő hetekben több felkészülési mérkőzést játszanak. Szakemberek szerint a jelenlegi balatoni tóhasználat kockázatot hordoz. A Balaton szektoron átnyúló cselekvést igényel, a jelenlegi menedzsment és a tóhasználat folytatása fenntarthatatlan, mondta a Honti Márk hidrológus egy tudományos előadó ülésen Tihanyban. Ez azt jelenti, hogy vissza kell szorítani az önző érdekek érvényesülését, valamint biztosítani kell a tó és partjai közösségi használatát az élővilág megóvásával. A változásokhoz való alkalmazkodás elkerülhetetlen, ez állami és egyéni felelősség, hangsúlyozták. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök vasárnap. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata. A kisfaludi turisztikai támogatás kezelő vezetését Róna Andrea vette át, a Visit Hungary élére Boros Botond került, az Expo 2027 kiállítás non-profit Kft. Irányítását pedig már Tóth Andrea látja el. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra, Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte vető Viktória sajtófőnök az MTI-vel. A Sziget évtizedek óta Magyarország legjelentősebb kulturális turisztikai attrakciója, amely minden évben látogatók tízezreit hozza Budapestre a világ minden tájáról. A Google adatai szerint csak az elmúlt egy hónapban csaknem 500 000 kerestek rá a fesztiválra a határainkon túlról. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai Belgiumban. A ládában rejtett arany értéke, amelyet a rendőrség lefoglalt, 9 millió euró. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz a nagyértékű aranybirtokosa. Első kabátban és esernyővel sétálhatnak a látogatók egy dubai üdülőhely különleges utcáján. A mesterségesen kialakított esős utcában igazi zápor fogadja a vendégeket, miközben odakint továbbra is forró, száraz idő uralkodik. A különleges látványosság egy olyan fejlesztés része, amely a nyári hőségben is kellemesebb szabadtéri élményt kínál. A rendszer igény szerint képes esőt előidézni, a területen pedig mintegy 27 Celsius fokon tartják a hőmérsékletet. Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. A kajakkenus futamok mellett szubszakák képviselői is vízre szállnak, illetve egyetemi sárkányhajó csapatok csatájára is sor kerül majd a 4 napos viadalon a Matyérán. Amennyiben megmaradna az álomváltó, és akár más számokban is elindulna, akkor Kós Hubert nem feltétlenül keresne magának újabb egyéni úszószámokat a jövőben. A 200 méter hát olimpiai világ és Európa bajnoka a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként is aranyérmet nyert a párizsi kontinens viadalon. A Kóssal, Németh Nándorral és Szabó Sebastiannal szereplő staféta negyedik tagja Milák Kristóf. A döntőben szenzációs utolsó 100 méterrel vezette győzelemre az országos csúcsot úszó magyar váltót.

99.8 Görmend FM. Rákhangolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába.

0: paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
2: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
3: 99.8
2: Körmend FM.
3: Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Emberit szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: gyerekek.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. You have to keep going, keep moving on.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel